0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Ingyenes virágosztással kedveskednek a debrecenieknek, kutyás programokkal várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Idén is ingyenes virágosztással kedveskedik a debrecenieknek az önkormányzat. A program keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényt osztanak szét a város több pontján. Az akció május 20-án, tehát holnap indul, és várhatóan június elejéig tart. A virágokra azok a debreceniek jogosultak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy az adott körzetben élnek, írja a HAON. Kutyás programokkal és veterán járművekkel várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Szent István Park ad otthont. Szombaton a kutyáké lesz a főszerep, fajta bemutatók, kutyaszépségverseny és hasznos előadások várják az állatbarátokat. Emellett egész nap lesz kutyasimogató, duck dancing és gyermekprogram is. Vasárnap a veterán autók, motorok és retro kerékpárok kerülnek reflektorfénybe, miközben a látogató kézműves vásár és családi programok szórakoztatják, olvasható a De Híren. Aranyérmet nyert a DSI Debrecen U20-as női váltója a váltófutó magyar bajnokságon. A debreceni négyes magabiztos sikert aratott, több mint fél másodperccel előzte meg a BHS-e váltóját. A harmadik helyezett győriekre pedig már több mint két másodpercet vert. A DSI a felnőttek között is dobogóra állhatott, írja a dsi-debrecen.hu. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 20.

David Guetta és Sam Martin a Dangerous-zal. Hát kívánjuk, hogy legyen veszélytelen a mai reggelük. Ez már a hét második napja, a kedd reggel. Jó reggelt a Best FM-mel. És a 21 Pilots-szal velük kezdjük az ébresztést.

Alex Warren mellett érkezik majd az énekesnő, színésznő, akit a születésnapján köszöntünk, és az egész világ úgy ismeri, hogy Vadangyal.

0: 6 óra van, sőt el is múlt már egy perccel, egy igazi vadangyallal folytatjuk. Jó reggelt a 104,6 MHz-el.
1: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. Új lakó érkezett az Debrecen oroszlán kifutójába. Fontos időszak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. A döntés értelmében 10 szolgálati lakást biztosítanak a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy könnyebbé váljon számukra az otthonteremtés és a debreceni letelepedés. A kezdeményezés célja, hogy vonzóbbá tegye a debreceni szolgálatot az újonnan érkező szakemberek számára, miközben hozzájárul a meglévő állomány megtartásához is. Debrecen az elmúlt években több programot is indított a helyi munkavállalók támogatására. Ennek részeként újraindult a Főnix lakásprogram is, amely a fiatal debreceniek és a városban dolgozó szakemberek lakhatási terheinek csökkentését segíti. A program kedvezőbb feltételekkel kínálhat bérlakásokat azoknak, akik Debrecenben képzelik el a jövőjüket, számolt be róla a Dehír. Új lakó érkezett a Zoo Debrecen oroszlán kifutójába. Ri a nőstény ázsiai oroszlán az Európai Faj Megőrzési Tenyész Program által került a debreceni állatkertbe. A 2019-ben Írországban született nagymacska Franciaország után most már Debrecenben él, ahol fokozatos összeszoktatás után találkozott a kifutó hím oroszlánjával Kamállal. Az első közös pillanatok nagy izgalmakat és komoly indulatokat váltottak ki az állatokból, ezért a találkozás hosszú előkészítés előzte meg. A biztonság kedvéért a katasztrófavédelem munkatársai is jelen voltak az összeengedésnél, de szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. Az Zoo Debrecen közösségi oldalán azt írta, a folyamat sikeresen zajlott, Ri pedig már birtokba vette új otthonát. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött

0: véletlenszeren kiválasztott levélfonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Kedvenc mondatom, hogy az összeengedésnél a katasztrófa védelem szakemberei is jelen voltak. Ez a klasszik gyertyatartó esete, nem? Hát szerencsére nem kell beavatkozniuk. Az ismerkedés pillanatainál ismerkedjünk a mai nappal és a mai nap időjárásával, amíg tegnap ősz volt, hideg idő, relatíve hideg idő, borongós, szomorkás, azután a kedd már a tavaszt hozza, és a héten akár még a nyár is megérkezhet majd.
2: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
1: Köszönjük szépen, Évi! Annyival most is 10 fok, ennyire hűlt le a levegő. És elindítjuk a reggelt, 5 perccel múlt el 6 óra, az önök zenei kedvencei között. Várjuk a friss információkat is, 500-540, és játsszuk a zenei kedvenceket, tehát most a 21 Pilots-tal egy. Ez a kedreggel, én Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Ez volt az Ordinary, egy szokványos hétköznap reggelen, és ez a kedd. Jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt!
2: Indul a reggel!
0: Kedves férfi társaim, szerte ez országban, az országban. Boldog napot kívánok önöknek, nektek. Ó, hát ma Ivó és Milán napja van, kell-e magyaráznunk, hogy Magyarországon miért pont Ivó napja? A férfiak napja. Aha. Na persze ne keverjük össze a nemzetközi férfi nappal, ami november 19-én van, de hát nekünk van egy igazi hungarikumunk, ez pont a május 19-e, ha már volt nőnap, igaz az nemzetközi nőnap volt, március 8-án, és lesz majd nemzetközi november 19-én a férfi napokat illetően. Ó, hát nekünk van egy plusz napunk, uraim, ez a mai, úgyhogy Isten éltessen bennünket. A férfi napon Magyarországon, ami valóban Ivó és Milán nevű kedves hallgatóink névnapja, és Szent Ivó a jogászok védőszentjének a napja. Negyed kilenc van, ez, de negyed kilenc van, negyed kilenc van, negyed hét van. Hát negyed kilenckor majd jön egy névnapköszöntő, meg most ebben az órában is jön egy névnapköszöntő, és még a híres születésnaposokról is szó lesz. Szóval negyed hét van pontosan, ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. Végre napsütésre ébred a város, 10 fok körül van a hőmérséklet. Ma már egy pár fokkal melegebb lesz a tegnapi naphoz képest, mondjuk attól nem nehéz, melegebbnek lenni elég vacak volt. A tegnapi nap időjárása, a kárpótlás, a napsütés már megérkezett, ma 20 fok, holnap 24, és ahogy Évi mondta, a hétvégére akár a 27-28 fokot is elérhetjük majd, az bizony már nyárias meleget jelent. Ön is jelenthet nekem 500-540 és 39-33 104-6, ha közlekedési információjával szeretné színesíteni a mai reggelt. Ma még egyszer mondom, nehogy tévedés legyen, vagy riadalom, negyed hét után, egy perccel. A West FM-en a irány a 80-as évek. Egészen pontosan 79-ben készült a dal, de akkor figyeltünk fel rá, amikor a 80-as évek elején egy új korszak elindult. Az MTV korszaka, és itt most nem a magyar televízióra gondolunk, bár arra figyel mostanság az egész ország, a közmédiára, hanem a Music Televisionre, az MTV-re, akiknek hát a működésük ezzel a dallal indult el, egy bizonyos jóslattal, miszerint a videó megöli a rádió sztárokat. Ezzel szemben mi történt? Tavaly december 31-én befejezte a működését az MTV. Ez a Buggles. És a Video Killed Radio Star.

0: Kazárja, de lehet hallották, fél hét van. Jól mondtam az időt? Igen, jól, tényleg pontosan fél hét. Ez volt a Four Moods a Best FM-en, ahol az egyik kedves hallgatónk, Renáta, segítségüket kéri, főképpen, hogyha a Sámson kert környékén befogtak egy riadt kis fickót, bocsánat, elnézést, hölgyet, Izának hívják a magyar vizslát, tegnap valaki petárdázott. Emberek, május 18-án. Hát mi, boldog új évet? Sámsonkert, vagy mi? Szóval valaki petárdázott, és Iza, aki egy bájos magyar vizslahölgy, hát sajnos megijedt és lelépett otthonról, még soha nem csinált ilyet. Úgyhogy ha valaki befogta a Sámsonkert környékén, akkor hívja a Best FM-et 500-540, és akkor Renátával összekötjük majd önöket. Május 19-e van, boldog férfi napot Magyarországon, Ivo és Milán nevű kedves hallgatóink névnapján. 133 éve született Bajor Gizi színésznő. 82 évvel ezelőtt minden idők legnépszerűbb science fiction sorozatának az egyik ikonikus karaktere. Mutatom, hogy ki volt ő. Igen, a Star Wars univerzumból, de vajon ki ünnepelné ma a születésnapját? Ha azt mondom, hogy Peter Matthew, akkor nem biztos, hogy sokan tudják, hogy kiről van szó. Ikonikus karakter volt a filmben. Az az érdekes, hogy 1977-től tulajdonképpen 2015-ig játszott az Egy új remény, az Ébredő erőben is ő alakította a karakterét. 2019-ben hunyt el, 82 éves lenne ma. Na rájöttek, hogy kiről beszélek? Nem, akkor adok egy kis segítséget. Az egyik legnépszerűbb monológiát fogom bejátszani az illetőnek a Star Wars filmekből. Kérem, figyeljék a most következő magvas gondolatok üzenetét.
1: Chewie, come here.
2: Laugh it up, fuzzball.
0: Chewbacca! Hát igen, ő, Peter Matthew, Chewbacca, ma lenne 82 esztendős, és 68 éve született a kiváló magyar színész Bubik István színművész, aki közúti balesetben vesztette az életét 46 évesen. És igen, egy baleset vezetett végül az ő halálához is, 60 éves lenne ma Ambrus Zoli, az Irigy Hónai Irigy Együttes egykori tagja, 53 éves volt, amikor itt hagyott bennünket. Később köszöntjük majd Kerekes Józsefet, azaz Jim Carrey magyar hangját. Ma lett 49 esztendős Oroszlán Szonya, róla a múlt héten volt szó a neve napján. Pete Townshend, a Who együttes 81 éves frontembere, nem maradt ki a felsorolásból, és az egyik szakállas sem, tudjuk melyik együttesből. A ZZ Topból ma ünnepli a születésnapját Dusty Hill, 77 esztendős lett. Aztán ünnepel ma a Della Mitri együttesből, emlékeznek még rájuk? Jan Harvey!

0: névnaposaink. Ti következtek, először is a Milánok.
1: Köszöntjük Milán nevű hallgatóinkat! A Milán szláv eredetű férfi név, közkedvelt Csehországban, Szlovákiában és a volt Jugoszlávia területén. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Milán Brossz cseh labdarúgó, Füst Milán magyar költő és író, Milán Kundera cseh író és ön kedves Milán, aki a rádiót hallgatja.
0: Ígyünk az ő egészségükre és az ivók egészségére is egy pohár friss tejet.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Ivó nevű hallgatóinkat! Az Ivó férfi név közvetlenül az Iván szláv becenevének az átvétele, de eredetileg a germán Ivó névből származik, melynek jelentése tiszafa, utalásként az efából készült íjra, illetve íjászra. Női párja Ivon. A történelem egyik híres alakja, aki a nevet viseli, Szent Ivó, a szegények védelmezője. De nekünk a legfontosabb mégis ön kedves Ivó, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánok neked, Ivó.
0: Valkusz Milán, kedves kollega és mafu. Nem csak amikor felmondtuk ezt a névnap köszöntőt valamikor réges-régen, akkor Valkusz Milán még meg sem született. Nemhogy ismert legyen Magyarországon a Valmar duó tagjaként. Akit viszont egy egész világ ismer. És nem a névnapja, hanem a születésnapja van ma, a vadangyal. Ők vele köszöntjük a férfiakat Magyarországon, az Ivókat és a Milánokat. Jön Natalie Oreiro, 49 éves ma. A Cambio Dorol előadója.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, szakmai és szerelmi életét védelem övezi, mivel kiváló fizikai erőben van, 100%-ig kis használja a lehetőségeket. Bika, anyagi téren egy kis óvatosságra inti a csillaga, ez nem azt jelenti, hogy a korábbinál rosszabbul állna anyagilag, sőt, növekedhet is a bevétele. Ikrek, szerencsés napja van, ezt használja is ki. Pontos családi és szakmai terveit elkezdheti megvalósítani, a plegykákkal pedig ne foglalkozzon, engedje el a füle mellett. Rák, munkahelyi előmenetele érdekében mindenre hajlandó, családját is elhanyagolja, mert a munkahelyén a bizonyítás vagy a nélkülözhetetlenség érzésének táplálása fontosabbá válik. Oroszlán, egy banálisnak tűnő nyereményjátékon vegyen részt, fantasztikus díjban reménykedhet, talán még a világ másik végére is eljuthat. Szűz, kedélye nyugodt, semmi különös esemény nem zavarja meg a nyugalmát, azt hiszi belelát mások gondolataiba, okosan teszi azonban, ha az eredményeket eltitkolja a környezete elől. Mérleg, az emberek nem szeretik, ha rádöbbentik őket hibáikra, főleg, ha azokat sikerült eddig eltitkolni. Adja abba a kérdezősködést és vonuljon vissza, evel mindenkinek jót tesz. Skorpió, közömbös a mai nap, értelmes dologba ne fogjon, értelmetlent meg minek hátrahagyni. Nyilas, amit lehet, ma finomítson a megjelenésén, hiszen régebben csodálták és irigyelték érte. Ne akarjon azonban a hízelgők tanácsára éveket fiatalodni, legyen annyi éves, amennyinek látszik. Vak, amennyiben karrierjét érintő döntést kell meghoznia, kérjen elég gondolkodási időt, csak akkor tud korrekt módon igent vagy nemet mondani, ha tájékozódik. Vízöntő. A bolygók egy nagyon fontos találkozásra utalnak, ne legyen félénk, merjen a dolgokkal szembenézni. Alak, stabil érzelmi kapcsolata miatt néhányan irigylik, nem igazán viselkednek korrekten, amin ön természetesen átlát.
1: A jó zene örökre szól. Best FM Rádió.

0: Üzsel darát hallották a kedreggelben, ez volt az I Adore You, előtte pedig a 90-es évekből, ugye I Semsi és az It's a Rainy Day. Azt írja Vanda, hogy köszi, It's a Rainy Day, nem kell mondani, kinézek az ablakon és azt látom, na de hol, nem mindegy, mert hogy Debrecenben csodás napsütésre érhet a város. Ez bizony Anglia, amin azért nem vagyunk meglepődve, mert egy esős napra ébredsz Angliában, kedves Vanda, de legalább Debrecen kedvenc rádiójára. Úgyhogy jó reggelt kívánunk neked. Friss közlekedési információk önöktől önöknek. Két hölgy is írta, például Ancsa és Marcsi is, hogy a budai Nagyantalon aktíva trafi box. És Ernőtől, Szepes hírmondójától tudjuk, hogy holnaptól komoly lezárás várható, mégpedig egészen sokáig, az ősz folyamáig le fogják majd zárni úgy a bekötő utat, hogy Szepest különösen két úton lehet majd megközelíteni. Az ott lakók egyébként kaptak is ezzel kapcsolatban információt, később majd azért a lényeget elmondom, nem mától, hanem holnaptól, tehát május 20-ától zárnak. Jó utat kíván mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu,
0: ahol az egyetlen út most felfelé vezet. Legalábbis a következő dalal, ami a 80-as évekből érkezik önöknek. És kedves Bodnár Gábor, ne ijedj meg, tudjuk, hogy elhagytad az irataidat egy fekete bőr irattartóban, a X-Szád Kálmán környékén, de Kati volt olyan kedves, hogy telefonált a Best FM-nek, és szívesen visszaadná, tokkal vonóval, jó? Tehát Bodnár Gábor írt, egy 81-es születés egyébként. Gabi, megtaláltuk, hívvel a Best FM-et, és akkor segítünk önöknek. Na és akkor valóban az egyetlen út felfelé vezet. 1988, egy születésnapos énekesnő következik, bizonyos Jasmine Evans, azaz Jazz and the Plastic Population.

66 esztendős lett ma Jasmine Evans, a Jazz and the Plastic Population énekesnője, és 1988 egyik listavezető slágerének, a The Only Way Is Up-nak az előadója. Na, mivel hogy mindjárt 7 óra, én is előadnám, hogy milyen zenékre lehet ma reggel szavazni, kedves villámvoksolók, az egyes Stromae első nagy slágere.

0: A kettes egy félig meddig újdonság, tulajdonképpen az eredetije ugyanabból a stílusból szólna, mint Stromae dala, ebbe egy picikét Bibi Rexáék belenyúltak. És így lett az egyik aktuális kedvencünk, a New Religion. Örülök Norbikám, meg Attila, hogy nektek is bejön. Köszi, srácok. De azért elégítsük már ki azokat is, akik a magyar zenei kedvencet szeretnének. Például ezt.
1: Háj, nem gondoltam volna, hogy ezt érzem, már szemmel nézek rá.
0: Ki mit gondol, Feri? Úgy látom, hogy a hármast várta. Ki még? Csaba, te a kettes? Kinga, sejtettem, jó? Akkor Horváth Tomiék, ők lennének a hármasok. És akkor amíg a hírek jönnek, 7 óra van pontosan, addig én számolok önöknek.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Angyalföld tér 11.
5: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
6: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
7: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
8: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajtóhatházi férfi. Távozik a Lokitól az edző Sergio Navarro. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
8: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
8: Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajdúhatházi férfi, aki hónapokon át tört be debreceni üzletekbe. A tolvaj főként élelmiszerboltokat, pékségeket és kisebb üzleteket szemelt ki magának, de egy fodrásszalomba és játékboltba is betört. A rendőrség szerint a férfi tavaly augusztus óta rendszeresen vonattal érkezett Debrecenbe éjszakánként, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahová könnyen bejuthatott. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket vitt magával. A nyomozók több helyszínt és nyomot is megvizsgáltak, végül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az elkövetőt. A férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, kifejezetten azért utazott Debrecenbe, hogy bűncselekményeket kövessen el. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd letartóztatták, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Nem Sergio Navarroval vág neki a nemzetközi kupa szereplésnek a DVSC. A futballklub hivatalosan bejelentette, hogy a felek nem jutottak megegyezésre, így a spanyol vezetőedző és stábja a szerződésük lejártával távozik a Lokitól. A 46 éves szakember tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, irányításával pedig a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, így kivívta a konferencia liga selejtezőben való indulás jogát. A Loki a szezon során 14 győzelmet aratott és többek között a Ferencvárost, a Paksot és az Újpestet is legyőzte. A DVSC közleményében kiemelte, Navarro és stábja erős közösséget épített az öltözőben, valamint több játékos fejlődésében is fontos szerepet játszott. A klub egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző.
3: Az időjárás jelentést

0: Hosszú pünkösdi hétvége jön, úgyhogy nem lenne gáz, ha jó idő lenne, már csak a szabadtéri programok miatt sem. A Best FM Rádió telefonszáma 500-540, és akkor eredményhirdetés! Nézzük, ki nyert ma!
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: Enci, köszönöm szépen a szavazatodat és a kávét is. A kávé mellé jó lesz ez a kis ritmus. BB Rexa és Faithless. Ez a New Religion. A kedreggelben. Jó reggel, Debrecen!

0: leszek ott.
1: Beléd estem, a második helyen a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
2: Oviba!
3: Sziasztok!
2: Suliba! Munkába menet!
4: A Best reggel ott van veled!
1: És kedd reggel köszönt téged, és köszönti a magyar férfiakat, mert hogy május 19-e Milán, és Ivó nevű kedves hallgatóink névnapja, és hát Ivó napja Magyarországon, na, vajon miért? A férfiak napja, figyelem, nem összekeverendő, november 19-ével, ami a nemzetközi férfi nap. A mai nap az egy igazi hungarikum, kedves urak, ünnepeljünk együtt a Best FM-en, és hát kívánjunk egymásnak, és a hölgyeknek boldog napot, bár mondom, ma férfiaké a főszerep. Budai Nagy Antal, aktív trafi box, tessenek figyelni arra felé. Szép napsütéssel ébred a város, már most 10 fok felett van a hőmérséklet, akár 20 is lehet, és a következő napokra egyre csak emelkedik, a hétvégére pedig a nyarat is megkapjuk majd. Hát hogyha azt mondom, hogy a hétvégén pünkösd hétvége jön, egy hét múlva már túl vagyunk ilyenkor pünköst hétfőn, és a jövő héten véget ér a május, és itt van a június, ajaj, mintha nem is lett volna május. Mondjuk tegnap még ősz volt, vagy majdnem, hogy tél. Jó, hát tél azért nem, de elég kellemetlen idővel indult a hetünk, a folytatás ennél sokkal szívderítőbb lesz, és szerintem zeneileg is tudják, hogy mi lesz a folytatás, mert Stromae első nagy slágére lehetett még szavazni ma. Az újdonsága New Religion nyert, Bibi Rexáéktól a második, tehát Horváth Tomiék lettek, és a harmadik dallal folytatjuk. De nekem megint kedvem támadt megszavaztatni önöket. Nem zenére, az uncsi lenne filmre. Ma ugyan is a születésnapját ünnepli Kerekes József, aki 64 esztendős lett, és hát ugye ő a mi kis falunk bakija, meg Magyarország egyik legnépszerűbb szinkron hangja. Ő szinkronizálja például Jim Carreyt, például a Maszkban, az Ace Ventúrában, vagy a Dumb és Dumberben. Na tisztelt Best FM rádió hallgatók, a három közül melyiket szeretnék? Maszkot, Ace Ventúrát, vagy Dumb és Dumbert? Küldjék el nekem. 39 33 104 6. Én meg készülök, jó? 2 perccel 48 után.

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
4: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték, akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.
0: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
0: Megállás nélkül.
6: Hello, we are
7: Imagine Dragons.
8: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
9: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
0: Bárhol is.

0: Utas el egy reggeli ébresztő műsorban, komolyan mondom, Mester Tamás, és Shane 54, ez a Best FM, 7:30, Andi, olvasom a közlekedési információdat. Faragtár utcán csak türelmesen, oda-vissza, rottyom van, írja Andi. Ennek oka az lehet, hogy a kifelé vezető szakaszt a Kolónia utca után egy sávra szűkítették, hát befelé meg csak a szokásos. Köszönjük szépen. Budai Nagyantal, Trafibox, aktív, ez is megvan. És hát volt egy kakukk tojás a ma reggeli második villám Voxban, erre pedig nagyon fineszesen Sándor barátunk jött rá, és tényleg igazad van. Hát persze, hogy a maszkban kivételesen nem Kerekes József szinkronizált a Jim Carreyt, hanem Rátóti Zoltán, ezért a maszk, drága barátaim, kiesett. Hát mégiscsak nem Rátóti Zoltánnak, hanem Kerekes József színésznek van ma a 64. születésnapja, aki ugye a mi kis falunkban Bakit alakította, és nem csak Jim Carreynek kölcsönözte a hangját, hanem például tegnap hallhattuk a Shrekben a Szamár magyar hangjaként, aztán szintén szinkronizált a Family Guy-ban, nem is akárkit, igazad van, Edina, és említsük meg még a Madagaszkárt is, ugye? Abban is, mégpedig keresem Kowalskit, talán azt hiszem, hogy őt szinkronizálta. Peter Griffin, Family Guy, megvan, igen, és akkor a Madamiszkár, abban pedig Kowalski magyar hangja volt. Debrecen kedvenc rádiója, boldog születésnapot kíván Kerekes József színésznek, kiváló magyar szinkronhangnak, és mivel lassan tényleg el lehet tenni a kesztyüket, mert itt van a nyár a hétvégén, nekem még mindig itt van a táskámban, szégyen, nem szégyen. Tudják, jó az, hogyha van egy tartalék kesztyű az embernél.
1: Nem érzem az ujjaimat. Teljesen bénák.
2: Tessék, itt a tartalék kesztyűm. Már amúgy is izzad a kezem.
1: Tartalék kesztyű. Azt akarod mondani, hogy mindvégig volt nálad még egy pár kesztyű.
2: Igen. Hiszen ez hegyvidék.
1: Én most megöllek.
0: Hát a második villámvokson, mivel hogy kiesett a maszk, ezért nyert a Dumb és Dumber, úgyhogy saka laka, milyen alak ez a lala, érkezik. Alpa Csindián, 7:58 után, Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggelt a Best FM-en!

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mikor Platón megkérdezte tanítványaitól, mi a három legfőbb dolog, amely az élethez szükséges, Kalimonász ezt válaszolta. Az élelem, a fegyver és a szeretet. Ha valamelyiktől meg kéne válnod, melyiket hagynád el? Kérdezte tőle Platón. A fegyvereket. És ha még egyről le kéne mondanod, melyiket hagynád el? Az élelmet, válaszolta Kalimonász. Fegyver nélkül az ellenség a halálba kerget. Élelem nélkül éhen pusztulunk. De ha meggondolod, a halál évezredek óta az élet velejárója. Fegyverrel megvédhetjük, és élelemmel fenntarthatjuk az életünket. De vajon mit kezdenénk egy olyan élettel, amelyből hiányzik a szeretet?

Safe and Sound, a Best FM-en a Capital Cities dalát hallották 10 perccel 8 óra előtt. A kedreggelben, amit mindjárt folytatunk, egy születésnapos DJ, amerikai DJ producerrel és a Subjektív Top 3-mal tőle. De előtte a hír, amit már az előző órában említettem, csak akkor nem fejtettem ki, főképpen a szepesi lakosokat illeti, tudnak róla, hogy a szepes vízellátási hálózatának fejlesztése, valamint a környező úthálózat korszerűsítése érdekében most májustól jelentős munkálatok kezdődnek, és ez a holnapi naptól igaz. Az első szakaszban történő lezárás ideje alatt, ami holnaptól, tehát május 20-ától, előre láthatólag szeptember 20-áig tart, Debrecen-Szepest két irányból lehet majd megközelíteni. A déli irányból a 481-es számú főút felé. Segítség a lakóknak, hogy a kivitelező térítésmentesen biztosítja a vármegyei autópálya matricákat. Illetve az északi irányból a szepesi stabilizált úton a hulladék lerakó bejáratáig, majd onnan a sárga dűlőn át a Szováti út irányában. Jó, tehát az ott lakók szerintem már erre készülnek, és elvileg a holnapi naptól, május 20-ától indul ez a nagyon komoly és nagyon hosszú szakasz. Jó munkát kívánunk a kivitelezőknek, és hát türelmet a szepesi lakosoknak. Na meg boldog születésnapot Marshmallownak, mert hogy ő lett ma 34 éves, a Szubjektív Top 3 harmadik helyén. Selena Gomez.

A második helyen a Bastille-jal. Hey, hey, az első helyen pedig az Anne-Marie-val készített dala áll, úgyhogy a 34-en Christopher Comstockot, az amerikai DJ producert köszönti a Best FM, Marshmallow érkezik el.

azok a 80-as évek. Milli Vanillitől 8 órakor, vagyis hát majdnem mindjárt 8 órakor a kedreggelben, amit David Gettával, Teddy Swimsel és Tom Sandájjal folytatunk.

0: És köszöntjük Évit is, hiszen most van pontosan 8 óra. A legfrissebbekkel folytatja Debrecen kedvenc rádiója.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
3: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mofu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Ingyenes virágosztással kedveskednek a debrecenieknek, kutyás programokkal várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Idén is ingyenes virágosztással kedveskedik a debrecenieknek az önkormányzat. A program keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényt osztanak szét a város több pontján. Az akció május 20-án, tehát holnap indul, és várhatóan június elejéig tart. A virágokra azok a debreceniek jogosultak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy az adott körzetben élnek, írja a HAON. Kutyás programokkal és veterán járművekkel várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Szent István Park ad otthont. Szombaton a kutyáké lesz a főszerep, fajta bemutatók, kutyaszépségverseny és hasznos előadások várják az állatbarátokat. Emellett egész nap lesz kutyasimogató, duck dancing és gyermekprogram is. Vasárnap a veterán autók, motorok és retro kerékpárok kerülnek reflektorfénybe, miközben a látogatókat kézműves vásár és családi programok szórakoztatják, olvasható a Dehíre. Aranyérmet nyert a DSI Debrecen U20-as női váltója a váltófutó magyar bajnokságon. A debreceni négyes magabiztos sikert aratott, több mint fél másodperccel előzte meg a BHS-e váltóját. A harmadik helyezett győriekre pedig már több mint két másodpercet vert. A DSI a felnőttek között is dobogóra állhatott, írja a dsi-debrecen.hu. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérő állomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
9: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
10: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
8: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

0: Margit hallották VR című dalával a kedd reggelben. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Bogi, aki volt már mentor az X-Faktorban, és most az idei 2026-os X-Faktorban elég komoly változások lesznek. Nem ő tér vissza, hanem az az énekes távozik a mentori székből, akit mindjárt a neve napján köszöntünk május 19-én. Mert hogy ma az Ivók és a Milánok ünnepelnek, Szent Ivó napja van, Szent Ivó a jogászok védőszentje, és hát a mai nap a férfiak napja Magyarországon, míg a november 19-ei a nemzetközi férfi nap, a mai, a május 19-e Ivó napján, mikor máskor a magyar férfiak napja, úgyhogy köszöntsük őket, hölgyeim! Na, hát a teremtés koronáig ellenél többet mondanom. Igen, talán közlekedési információt. Igen, a Budai Nagyantalon aktív a Trafibox, a Honvéd utcában tovább folytatják az út felújítási munkákat, le is zárták azt, az egyik irányból lehet csak áthajtani. És gondolom, hogy a sávelhúzás megvan még a Mikepércsi út bevezető, pontosabban a kivezető szakaszán ott az erőmű környékén. Igen, vagy nem? Akkor is a Best FM, a telefonszámom 500-540. Ám amennyiben Ivókat, vagy Milánokat, vagy születésnaposokat, vagy házassági évfordulósokat szeretnének nevezni, azt kérem ne az említett telefonszámon tegyék, ne is SMS Viber üzenet formájában, hanem csak és kizárólag a bestfmdebrecen.hu oldalon.
3: Köszöntjük Ivó nevű hallgatóinkat! Az Ivó férfi név közvetlenül az Iván szláv becenevének az átvétele, de eredetileg a germán Ivó névből származik, melynek jelentése tiszafa, utalásként az efából készült íjra, illetve íjászra. Női párja Ivon. A történelem egyik híres alakja, aki a nevet viseli, Szent Ivó, a szegények védelmezője. De nekünk a legfontosabb mégis ön, kedves Ivó, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot a Milánoknak is!
3: Boldog névnapot! Köszöntjük Milán nevű hallgatóinkat! A Milán szláv eredetű férfi név, közkedvelt Csehországban, Szlovákiában és a volt Jugoszlávia területén. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Milán Brosz cseh labdarúgó, Füst Milán magyar költő és író, Milán Kundera cseh író és ön, kedves Milán, aki a rádiót hallgatja.
0: Közben Petrának és Sanyinak köszönjük a visszajelzést a Mikepércsi útról. Természetesen megvan még a sávelhúzás, és marad is egy darabig. Viszont nem marad a mentori székben Valkusz Milán, aki idén már a 30. születésnapját ünnepli, ma pedig a névnapja van az Ivók mellett, úgyhogy őt is köszönti Debrecen kedvenc rádiója. Egyébként új mentorok érkeznek állítólag az idei X-Faktorban. Hát visszatér Gáspár Laci és Majka mellé Báj Alex, aki egyébként korábban 6 évadot töltött már az X-Faktor mentori székében, és egy viszonylag új csajszí is jön, Szigeti Zsófia, művész nevén Soler, énekes dalszerző, zeneipari coach, aki a három srác között ott lesz majd hölgyként, mint mentor. Úgyhogy Milántól elköszönünk, Valkusz Milántól, de köszöntjük a Valmar egyik énekesét ma a névnapján a balatoni lánnyal.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz, határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen, igen örökké visszhangzik.
9: A reklám után újra!

Fájdallamok a Best FM kedreggeli műsorában. Sok volt? Szerintem jól esett. Lady Gaga mindig jöhet, főképpen ezzel a dallal, ami egy Oscar díjas film, a Csillag születik egyik betét dala volt, az Always Remember Us This Way című. Hát ezt lehet nem pont így kellett volna mondani. Na, 8 perccel fél 9 után bekeményítünk, csak hogy a rockenek se ríjanak. Jön az egyik legnagyobb, a műfaj legnagyobbja, Phil Rudd. Tudják, hogy melyik együttesben üti a dobokat? Mutatom, ebben az együttesben. A Highway to Hell.

és mondjuk a Thunderstruck című számukban. De hogy végül is melyik dalt választotta, a zenei szerkesztőm Phil Rudd az AC/DC dobosának a 72. születésnapján. Már is mutatom, 5 perccel 3/4 9 előtt. Ezzel folytatjuk a 104,6 MHz-en.

0: Beautiful Life, a Best FM-en a 90-es évek egyik népszerű dalát hallották. A klasszikus Abba felállás, ők is svédek, Ace of Base, és a két csaj közül ma Jenny Berggren ünnepli az 54. születésnapját, úgyhogy ezért zártuk az Ace of Base dalával ezt az órát, de mutatom, mivel kezdjük a következőt. Ébresztő Debrecen! So wake me up when it's all over, when I'm wiser. Ez a napindító információs műsor a reggel a 104,6 MHz-en, mindjárt a Wake Me Up-pal és Avicii-vel. Aztán érkezik majd Sam Smith is. Tegnap már megígértem, hogy ma lesz a születésnapja kedvenc énekesünknek. Ezért a Stevie Nee-vel köszöntjük majd fel őt. Abban az órában, amelynek a legvégén meg önt is felköszönhetjük, feltéve a május 19-én van a születésnapja, is regisztrálták, vagy fogják regisztrálni a bestfmdebrecen.hu oldalon. És lassan igaz az állítás. Summer in the City, hát ha nem is ma, meg a következő napokban, de a hétvégén akár már megérkezhet Debrecenbe is a nyár. Erről beszél majd önöknek mindjárt Évi. Én meg a következő órában elárulom az alapigazságot. Az élet mindig drága. Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. Új lakó érkezett az Ó-Debrecen oroszlán kifutójába. Fontos időszak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. A döntés értelmében 10 szolgálati lakást biztosítanak a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy könnyebbé váljon számukra az otthonteremtés és a debreceni letelepedés. A kezdeményezés célja, hogy vonzóbbá tegye a debreceni szolgálatot az újonnan érkező szakemberek számára, miközben hozzájárul a meglévő állomány megtartásához is. Debrecen az elmúlt években több programot is indított a helyi munkavállalók támogatására. Ennek részeként újraindult a Főnix lakásprogram is, amely a fiatal debreceniek és a városban dolgozó szakemberek lakhatási terheinek csökkentését segíti. A program kedvezőbb feltételekkel kínálhat bérlakásokat azoknak, akik Debrecenben képzelik el a jövőjüket, számolt be róla a Dehír. Új lakó érkezett a Ó-Debrecen oroszlán kifutójába. Ri a nőstény ázsiai oroszlán az Európai Faj Megőrzési Tenyész Program által került a debreceni állatkertbe. A 2019-ben Írországban született nagymacska Franciaország után most már Debrecenben él, ahol fokozatos összeszoktatás után találkozott a kifutó hím oroszlánjával, Kamállal. Az első közös pillanatok nagy izgalmakat és komoly indulatokat váltottak ki az állatokból, ezért a találkozás hosszú előkészítés előzte meg. A biztonság kedvéért a katasztrófavédelem munkatársai is jelen voltak az összeengedésnél, de szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. Az Ó-Debrecen közösségi oldalán azt írta, a folyamat sikeresen zajlott, Ri pedig már birtokba vette új otthonát. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket. Hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
9: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
10: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
11: Bárhol is vagy, ott van veled, Best FM.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Bruno Mars és a Just Mike a Best FM-en 3 perccel 9:10 után. Jó reggel, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: És lassan most már szép délelőtt, tehát egyre szebb, reggel is napsütéssel kezdtük, igaz, akkor még csak 10 fok volt, 6 óra körül, most már legalább 15-16 fok van, és a mai csúcs 20, aztán, ahogy mondta Éva, a holnapi már 24, a hétvégi meg akár 28-29 fok is lehet, úgyhogy érkezik a nyár a pünkösdi hétvégére, mert hogy pünkösdi hétvégénk lesz, azt tudja mindenki, jövő héten hétfőn, pünköst hétfőn munkaszüneti nap, aztán pedig a jövő héten már el is köszön a május, pedig még most kezdődött, úgyhogy fejest ugorhatunk a nyárba. A frissítő, üdítős lágerekben, hogy pontosan 13 évvel ezelőtt nyáron, vagy mikor jelent meg a dal, azt nem tudom, de ahogy tegnap emlegettem már, pont akkor volt az évfordulója, akkor tavasszal, de hülye vagyok. Szóval május 18-án mutatták be ezt a dalt, és ezzel egyértelműen elindult Sam Smith karrierje. Hogy melyik volt az a dal? Ez volt-e? Igen, 13 éve, 2013-ban Naughty Boynak köszönhetően megismerhette a világ ezt a csodás hangot. Akinek aztán olyan slágerei lettek, mint az I'm Not the

Sam Smith ma ünnepli a 34. születésnapját. Önnek is van egy ünnepeltje? Még nem sorsoltunk, nevezni akár most is lehet. A bestfmdebrecen.hu-n érkezik a Stay With Me 10 perccel fél 10 előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagi.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
14: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM.

0: Hajnalok a gangon, meg reggelek és délelőttök. Hát mindjárt azt következik a délelőtt kedden. A reggelt lezárjuk majd 10 órakor a Best FM-en a mai születésnapi torta nyertesével. A kisangyal cukrászda tortáját, egy kávés, rumos, csokis, meggyes tortát nyerhet valaki. És még mindig van esély, ha valaki éppen most neveznek be, ez már egy ilyen last minute akció, akkor még megnyerheti a mai tortát bestfmdebrecen.hu. Ide várjuk a további regisztrációkat. Na de van még időnk, mondjuk egy találós kérdésre. Van kedvük együtt megfejteni? Igen, akkor nem én mondom a találós kérdést, hanem Simon. Simon mondja, és önök pedig, ha ügyesek, akkor megfejthetik, és arra is rájönnek, hogy melyik az a film, amit 31 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon mutattak be. A filmszínházak.
1: Halló! Hasonlóak vonzák egymást, disznóba csert és egyre megy. Patkány az egérrel próbálkozhat, de a szerencse csak nekem kedve.
2: Híves és rímes.
1: Miért jelzett foglaltat a készülék? Kit hívott fel?
2: A lelki segélyszolgálatot.
1: Azt tanácsolom, vegye komolyabban a dolgot.
2: Ez itt egy nyilvános telefon, mégis mit mondjak?
1: Például azt, hogy egy kövérnő épp beszélt rajta, és egy percbe telt, mire elkergették. És most figyeljen. Igen jelentős mennyiségű robbanóanyag van a mellettük lévő szemetes kosár alján. Magukat mi próbálnak? Azonnal tűzijátékot csinálok.
2: Senki nem fut sehová, de vagy 100 ember van itt.
1: Ez a dolog lényege. És most hajlandó végre rám figyelni? Szentájsz felé haladtam, mert egy hétfeleséges férfibe botlottam. Minden feleségnek volt 7 zsákja, minden zsáknak volt 7 macskája, minden macskának 7 kis cicája. Cicák, macskák, zsákok, feleségek, Szentájsz felé hányan mennek illetek? A telefonszámom 555.
2: Nem, várjon, így nem ér, mondja el újra!
1: Eszemben sincs, a telefonszámom 555 és a válasz. 30 másodpercen belül vagy felhívnak, vagy meghalnak.
3: Nem, várjon, ez egy bemutatós kérdés, hol tévedtünk?
2: Hogy?
3: Kifelejtettem a férfit. Te hányan mendegéltek Szenájsz felé, igaz? A mondók eleje az, hogy Szenájsz felé haladtomban egy hétfeleséges férfibe botlottam. A fickó meg a nők nem mennek sehová.
2: Akkor mit csinálnak?
3: Ülnek a rendes úton, vagy várnak, vagy honnan a fenéből tudjam,
2: hogy mit csinálnak. De akkor ki megy
3: Szenájszba? A férfi, csak a férfi.
2: Csak egy
3: a férfi. A válasz egy férfi. De...
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

0: kis fémotorok. Reggel végére az Angyallányal a csapat egyik legjobb dala. Menyus születésnapján 74 éves lett ma Menyhárt János, a V-motorok együttes alapító tagja, gitáros, egyébként a Menyhárt Homonyiki Vikidál 3-as trió egyik tagja. És hogy ki nyer ma születésnapi tortát Debrecen kedvenc rádiójában, hát nyilván az, aki előzetesen érvényes regisztrációval rendelkezik, ezt elmondhatja magáról. Emi Walsh, az anyukája nevezte, Emi az egyetemen diplomázik, tanár egyébként, és Malajziából származik. Ma van a születésnapja Pál Csabinak is, a világ legjobb apukájának, akit a lánya Hanna és a párja nevezett be. Aztán Nagy Péter pedig a felesége Hajni, és a fiai Oliver és Dominik. Ezúton szeretném felköszönteni édesapát, a férjemet, aki mindent megtesz a családért. Ő a család mindenese, igazi nagy kincs nekünk. Makai Angélát a Honda szalon összes dolgozója köszönti a születésnapján. Most mondjuk el, hogy hány éves lett? Ah, szép kerek nap ez a mai. Angéla, boldog ünneplés neked a csapatoddal, és sok sikert a Best FM rádió tortájának a megnyeréséhez. Virág Zalán Ádám, 6 esztendős, Vas Boglárka is, ő is kereken 6. Aztán 36 Somogyi Zoli, a Büki Vegyület túra csapat, Gergő és Szabó Cibere család nevezte a születésnapján. Takács Mónikát a kolléganője Kata, Stefán Fannit, a keresztanyú Maja és a barátai Kinga és Zoli. Fanni imád olvasni és legalább annyira írni. Ha ő nyerné a tortát, akkor megkérdezném tőle, hogy júniusban az ünnepi könyvhéten találkozhatunk vele? Debrecenben? Na nem mint olvasóval, hanem mint íróval, egy író-olvasó találkozó keretében. Liszkáné Jaskó Zsuzsannáról, az egyetlen csoda nővére és a teljes fantasztikus családja nem feledkezik el. Krajcár Lola ma 15 esztendős lett, az apukája, anyukája, a testvére Dóri, a nagyi Karinai Zsuzsi is köszönti. Árva Ferencet, Erika és a kisfiúk Zalán. Hegedűs Attiláné Margót pedig az unokája Levi, Tomi és a lánya Szilvi. A tortát nyerhet Hüse Karina, 18 éves lett, Klopcsa József, ő 36, Szilágyi Tündi, a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum szakmai koordinátora, egy igazi nagybetűs ember, ír el a Sándor, Nagy Imrét a felesége nevezte, Patka Sándor, Víg Tamás, Éles Tamás, Kis Bence, Szőgyényi Zoé, Csík Józsefné, Lokodi Attila, Ranc Angéla és Zöld Zalán mind-mind esélyesek egy tortára. De hogy kié lesz a mai ajándék a kis angyaltól, már is hallhatják.
1: Halló?
0: Halló, Éles Tamás?
1: Igen.
0: Tamás, tényleg olyan rossz a helyzet otthon?
1: Mire gondol?
0: Hát a feleségének az elviselhetetlen természetére. Ezt ő mondja, nem én állítom róla, a felesége.
1: Nem, abszolút nem. Kibírható.
0: Kibírható? Némely asszony mind egyforma, a drága jó megboldogult apósom mondogatta ezt annak idején, és gondolt éppen a leány gyermekére. De azt írja a feleséged Tomi, hogy szeretné megköszönni neked, hogy már régóta elviseled az elviselhetetlen természetét.
1: Abszolút nem.
0: Ugye?
1: Nem elviselhetetlen.
0: Ugye? Nem annyira veszélyes a helyzet. Lehet, hogy csak azt akarta kieszközölni ezzel a vallomással, hogy ma ne neki kelljen születésnapi tortát sütnie neked.
1: Ó, lehetséges, igen. Valószínűnek tartom.
0: És ha őt megkérdeznék, hogy neked milyen a természetet, Tomi, ő mit mondana?
1: Szerintem ugyanaz.
0: Birka türelmed van, nem?
1: Néha igen.
0: Néha meg
1: néha
0: nem.
1: Néha meg nem.
0: Ezen a csodás napon egy közös tortázásra invitál benneteket Debrecen kedvenc rádiója.
1: A Best FM.
0: Szevasz! Fazekas Laci vagyok, megnyerted a születésnapi tortát. A kisangyal cukrászdában egy kávés rumos csokis meggyes torta készül neked, úgyhogy üzenjük az asszonynak, a keresztnevét még nem is tudjuk.
1: Barbara.
0: Barbarának. Barbara, tortát már nem kell sütnöd, és hallottad, mit mondott országvilág előtt Tamás? Hát ilyen férjet kívánunk mindenkinek.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves tőletek.
0: Ma reggel is volt kérdésem önökhöz egy közlekedési információval kapcsolatban, és valaki azonnal reagált, őt hívjuk ma úgy, hogy
2: a mai reggel informátora.
0: Így ezáltal a nyereménye
2: nyereménye egy melons pizza.
0: Sanyi, Barta Sanyi, köszönjük a szíves közreműködésedet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pontosan 10 óra van. Indítjuk a kedd délelőttet Anitával és mondjuk Lorindalával, a Eufóriával.

0: érkezik majd Dracula is. Egy újdonság a Best FM-en, mégpedig Same Impalától. Ízlelgessék, lehet ez lesz a következő hónapokig nagy kedvence Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajtóhatházi férfi. Távozik a Loki-tól az edző Sergio Navarro. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajdúhatházi férfi, aki hónapokon át tört be debreceni üzletekbe. A tolvaj főként élelmiszerboltokat, pékségeket és kisebb üzleteket szemelt ki magának, de egy fodrásszalomba és játékboltba is betört. A rendőrség szerint a férfi tavaly augusztus óta rendszeresen vonattal érkezett Debrecenbe éjszakánként, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahová könnyen bejuthatott. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket vitt magával. A nyomozók több helyszínt és nyomot is megvizsgáltak, végül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az elkövetőt. A férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, kifejezetten azért utazott Debrecenbe, hogy bűncselekményeket kövessen el. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd letartóztatták, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Nem Sergio Navarroval vág neki a nemzetközi kupa szereplésnek a DVSC. A futballklub hivatalosan bejelentette, hogy a felek nem jutottak megegyezésre, így a spanyol vezetőedző és stábja a szerződésük lejártával távozik a Lokitól. A 46 éves szakember tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, irányításával pedig a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, így kivívta a konferencia liga selejtezőben való indulás jogát. A Loki a szezon során 14 győzelmet aratott, és többek között a Ferencvárost, a Paksot és az Újpestet is legyőzte. A DVSC közleményében kiemelte, Navarro és stábja erős közösséget épített az öltözőben, valamint több játékos fejlődésében is fontos szerepet játszott. A klub egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A reklám után újra! Megállás nélkül.
4: Hi, this is Craig David.
5: Hey, this is Kylie.
6: Király Viktor vagyok.
7: Hi, this is Madonna.
8: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

Jó utat, jó munkát mindenkinek, a kedd délelőttben sem maradnak zenei kedvencek nélkül. A Bluff indult, amely már több mint 51 millió megtekintésnél jár. Az egyik legnagyobb zenei megosztó portálon, mondhatjuk, hogy az LK26 egyik legsikeresebb slágere. Tudják, az útinfókra ma is számítunk, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046. Rádiózunk együtt itt a 104.6-on 14 óráig, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kuhos, szakmai és szerelmi életét védelem övezi, mivel kiváló fizikai erőben van, 100%-ig ki is használja a lehetőségeket. Bika, anyagi téren egy kis óvatosságra inti a csillaga, ez nem azt jelenti, hogy a korábbinál rosszabbul állna anyagilag, sőt, növekedhet is a bevétele. Ikrek, szerencsés napja van, ezt használja is ki. Pontos családi és szakmai terveit elkezdheti megvalósítani, a plegykákkal pedig ne foglalkozzon, engedje el a füle mellett. Rák, munkahelyi előmenetele érdekében mindenre hajlandó, családját is elhanyagolja, mert a munkahelyén a bizonyítás vagy a nélkülözhetetlenség érzésének táplálása fontosabbá válik. Oroszlán, egy banálisnak tűnő nyereményjátékon vegyen részt, fantasztikus díjban reménykedhet, talán még a világ másik végére is eljuthat. Szűz, kedélye nyugodt, semmi különös esemény nem zavarja meg a nyugalmát, azt hiszi belelát mások gondolataiba, okosan teszi azonban, ha az eredményeket eltitkolja a környezete elől. Mérleg. Az emberek nem szeretik, ha rádöbbentik őket hibáikra, főleg, ha azokat sikerült eddig eltitkolni. Adja abba a kérdezősködést és vonuljon vissza, evel mindenkinek jót tesz. Skorpió. Közömbös a mai nap, értelmes dologba ne fogjon, értelmetlen, meg minek hátrahagyni. Nyilas. Amit lehet, ma finomítson a megjelenésén, hiszen régebben csodálták és irigyelték érte. Ne akarjon azonban a hízelgők tanácsára éveket fiatalodni, legyen annyi éves, amennyinek látszik. Vak, amennyiben karrierjét érintő döntést kell meghoznia, kérjen elég gondolkodási időt, csak akkor tud korrekt módon igent vagy nemet mondani, ha tájékozódik. Vízöntő. A bolygók egy nagyon fontos találkozásra utalnak, ne legyen félénk, merjen a dolgokkal szembenézni. Alak, stabil érzelmi kapcsolata miatt néhányan irigylik, nem igazán viselkednek korrekten, amin ön természetesen átlát.

0: Köszöntjük Milán nevű hallgatóinkat! A Milán szláv eredetű férfi név, közkedvelt Csehországban, Szlovákiában és a volt Jugoszlávia területén. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Milán Brossz cseh labdarúgó, Füst Milán magyar költő és író, Milán Kundera cseh író és ön kedves Milán, aki a rádiót hallgatja.
1: Május 19-én is örömet szerzünk valakinek a Milánok közül. Sokakat regisztráltak a bestfmdebrecen.hu oldalon. A nyertesünk pedig nem más, mint Dorogi Milán, akit Anita nevezett be névnapja alkalmából, azzal az üzenettel, hogy Milán már nagyon készül a hamarosan esedékes 18. születésnapjára, de addig is előszeretettel és balesetmentesen használja a tavaly nyáron szerzett jogosítványát, nem mellesleg a sütemények nagy barátja.
2: Tessék.
1: Szia, Anita! Nevezted Milánt, te vagy az édesanyja, ugye?
2: Én az anyukája vagyok, igen.
1: Na, üzenhetsz a Best FM-en keresztül, és azt is elmondom hamarosan, hogy mi lett a nyereménye Milánnak.
2: Hát azt üzenjük meg, hogy nagyon-nagyon boldog névnapot neki, imádja az édességeket, a süteményt, úgyhogy fog örülni.
1: Érted nekünk, hogy egy éve van jogsia?
2: Hát egy szűk éve, igen.
1: Egy szűk éve.
2: Előszeretettel.
1: És anyát szokta furikázni?
2: Igen, élek vele a lehetőséggel, igen, imádom, no. Hogy ide-oda.
1: Látod, mindenek eljön az ideje.
2: Így van.
1: Gratulálunk sok szeretettel, Milánnal délután bepattantok az autóba, és akkor anyát meglepi azzal a sütivel, amivel a melancs cukrászdában várnak benneteket, egy sütikóstolóval, kávé-kapucsinó üdítő.
2: Nagyon szépen köszönöm, pont ez volt a gondolat, hogy na, akkor igen, autóba be, és akkor a fiatalember vihet a nyereményéért.
1: Legyen így, én csodás napot kívánok, és Milánt is puszíjuk.
2: Nagyon szépen köszönjük, minden jót nektek!

0: Best FM.
1: Ingyenes virágosztással kedveskednek a debrecenieknek, kutyás programokkal várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is ingyenes virágosztással kedveskedik a debrecenieknek az önkormányzat. A program keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényt osztanak szét a város több pontján. Az akció május 20-án, tehát holnap indul, és várhatóan június elejéig tart. A virágokra azok a debreceniek jogosultak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy az adott körzetben élnek, írja a HAON. Kutyás programokkal és veterán járművekkel várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Szent István Park ad otthont. Szombaton a kutyáké lesz a főszerep, fajta bemutatók, kutyaszépségverseny és hasznos előadások várják az állatbarátokat. Emellett egész nap lesz kutyasimogató, duck dancing és gyermekprogram is. Vasárnap a veterán autók, motorok és retro kerékpárok kerülnek reflektorfénybe, miközben a látogatókat kézműves vásár és családi programok szórakoztatják, olvasható a De Híren. Aranyérmet nyert a DSI Debrecen U20-as női váltója a váltófutó magyar bajnokságon. A debreceni négyes magabiztos sikert aratott, több mint fél másodperccel előzte meg a BHS-e váltóját. A harmadik helyezett győriekre pedig már több mint két másodpercet vert. A DSI a felnőttek között is dobogóra állhatott, írja a dsi-debrecen.hu. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérő állomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
3: A hírek

0: Sokan Safe újdonság az Opel Eyesore Debrecen zenei kedvencei között a kedd délelőttben. Jó utat, jó munkát mindenkinek, várjuk az utakról az infókat is. 500-540, ez a Best FM forró drótja. A zenei folytatásban pedig egy olyan előadó érkezik, aki napjainkban is aktív és turnézó zenész. Ráadásul a hétvégén lépett fel itt Budapesten, a világsztár pedig nem más, mint Sean Paul, aki az elmúlt években is rendszeresen jelentett meg új dalokat és vendégszerepléseket is vállal, gyakran más műfajokban dolgozó producerekkel és pop előadókkal együtt. A jamaikai énekes Sean Paul Sachával közös dala érkezik, az I'm Still In Love With You, itt a 104.6-on.
1: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, you don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sacha, come see.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyek, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufo.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is BB Rexa.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: fontos.
1: A zenei kedvencek szólnak a 104.6-on itt a Best FM-en, a cica tulajdonosok füleljenek, ugyanis hamarosan a cicáknak is kötelező lesz a mikrocsip. Elsőprő többsége fogadták el ugyanis a minap az első uniós szintű állatvédelmi jogszabálytervezetet. Ennek eredményeképpen pedig hamarosan a legeldugottabb magyar falvakban sem bújhatnak majd el a házi kedvencek. A kutyák után ugyanis a cicák sem ússzák meg, és nekik is érkezik a macska mikrocsip. A kutyáknál már több mint 10 éve megszokott procedúra, eddig elkerülte a bajszos négylábúakat, ám hamarosan a mikrocsip kötelezettség a macskás társadalomra is kiterjed. A tervezet szerint minden magántulajdonban lévő macskát regisztráltatni kell egy uniós adatbázisban. Az indoklás szerint így szeretnének leszámolni az illegális állatkereskedelemmel és a rengeteg kóborállattal. A csipleolvasók ma már a benzinkutakon is elérhetőek, így a rendszerrel bárki segített hazajutni az elveszett kedvenceknek, a csippel együtt pedig a macskák egészségügyi állapota és az oltásai is követhetővé válnak. Az esély pedig egyre nagyobb lesz arra, hogy a gazdátlan macskák száma a közeljövőben drasztikus csökkenésnek indulhat.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk. Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. Új lakó érkezett az Debrecen oroszlán kifutójába. Fontos időszak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. A döntés értelmében 10 szolgálati lakást biztosítanak a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy könnyebbé váljon számukra az otthonteremtés és a debreceni letelepedés. A kezdeményezés célja, hogy vonzóbbá tegye a debreceni szolgálatot az újonnan érkező szakemberek számára, miközben hozzájárul a meglévő állomány megtartásához is. Debrecen az elmúlt években több programot is indított a helyi munkavállalók támogatására. Ennek részeként újraindult a Főnix lakásprogram is, amely a fiatal debreceniek és a városban dolgozó szakemberek lakhatási terheinek csökkentését segíti. A program kedvezőbb feltételekkel kínálhat bérlakásokat azoknak, akik Debrecenben képzelik el a jövőjüket, számolt be róla a Dehír. Új lakó érkezett a Zoo Debrecen oroszlán kifutójába. Ri a nőstény ázsiai oroszlán az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram által került a debreceni állatkertbe. A 2019-ben Írországban született nagymacska Franciaország után most már Debrecenben él, ahol fokozatos összeszoktatás után találkozott a kifutó hím oroszlánjával, Kamállal. Az első közös pillanatok nagy izgalmakat és komoly indulatokat váltottak ki az állatokból, ezért a találkozás hosszú előkészítés előzte meg. A biztonság kedvéért a katasztrófavédelem munkatársai is jelen voltak az összeengedésnél, de szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. Az Zoo Debrecen közösségi oldalán azt írta, a folyamat sikeresen zajlott, Ri pedig már birtokba vette új otthonát. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket. Hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,1

A zenei kedvencek között Alice Cooper és a Poison szólt már a déli kívánság műsorban itt a Best FM-en. Üdv mindenkinek! 2 óráig ma is csörökhetnek 500-540 a forró drót. Én Szabó Anita vagyok, és rögtön itt van Zsuzsi üzenete, aki a férjének Attilának szeretné küldeni Tóth Abigail Rabmadár című dalát, és üzeni neki, hogy te vagy nekem a legfontosabb. Hogyha ön is küldene egy üzenetet a Best FM-en keresztül, akkor írjon nekünk SMS Viber számunkra 30-as 933.

Hello Best FM, érkezett Karolától a kérés a déli kívánság műsorba, SMS Viber számunkra 30-as 933-1046-ra. A keresztfiamat Milán szeretném köszönteni a kedvenc dalával, a Goldennel, és kívánok neki nagyon-nagyon boldog névnapot, és teljesüljön minden álma.

Luis Capaldi és a Someone You Love, de ez a dal indul el a déli kívánság műsor első órájának utolsó dalaként Gergő Küldi Brigitának születésnapja alkalmából, és köszöni neki, hogy jóban-rosszban lehet rá számítani.

0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajtó hatházi férfi. Távozik a Lokitól az edző Sergio Navarro. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
0: Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajdúhatházi férfi, aki hónapokon át tört be debreceni üzletekbe. A tolvaj főként élelmiszerboltokat, pékségeket és kisebb üzleteket szemelt ki magának, de egy fodrásszalomba és játékboltba is betört. A rendőrség szerint a férfi tavaly augusztus óta rendszeresen vonattal érkezett Debrecenbe éjszakánként, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahová könnyen bejuthatott. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket vitt magával. A nyomozók több helyszínt és nyomot is megvizsgáltak, végül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az elkövetőt. A férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, kifejezetten azért utazott Debrecenbe, hogy bűncselekményeket kövessen el. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd letartóztatták, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Nem Sergio Navarroval vág neki a nemzetközi kupa szereplésnek a DVSC. A futballklub hivatalosan bejelentette, hogy a felek nem jutottak megegyezésre, így a spanyol vezetőedző és stábja a szerződésük lejártával távozik a Lokitól. A 46 éves szakember tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, irányításával pedig a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, így kivívta a konferencia liga selejtezőben való indulás jogát. A Loki a szezon során 14 győzelmet aratott, és többek között a Ferencvárost, a Paksot és az Újpestet is legyőzte. A DVSC közleményében kiemelte, Navarro és stábja erős közösséget épített az öltözőben, valamint több játékos fejlődésében is fontos szerepet játszott. A klub egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
4: Bárhol is vagy.
9: Bárhol is vagy.
4: Ott van veled.
10: A best.

0: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Jó napot kívánok! A volt kollégáimnak szeretnék küldeni egy számot Debrecenbe. A Vangelisnek a tűzfekerek számát, és küldeném az összes buszsofőrnek elsősorban, a volt kollégáknak, meg az összes sofőrnek is annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindenkit az alázok. Cici vagyok Münchenből.

Lady Gaga-val és a Dab Dance-szel folytatódik a Déli Kívánság műsor, itt a 104.6-on a Best FM-en. Dani küldi a volt kollégáknak és üzeni, hogy bár ritkán találkozunk, ez a dal mindig visszahozza a közös emlékeket.

0: Best FM kívánságműsor.
1: A kisfiamnak, Milánkának ma van a névnapja, és szeretnénk kérni Cserháti Zsuzsától az édes kisfiamot. Az üzenet pedig nagyon egyszerű. A mindenem, az életem, és mindennél jobban szeretem. Köszönöm, hogy vagy nekem és anyának.

0: Te mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor. Halljuk, mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.

14 óra van, hamarosan ennyi fért mára a déli kívánság műsorban. Dua Lipa dalával búcsúzunk Moncsi kérésére. Az utakon vigyázzanak továbbra, és legyen mindenki türelmes és figyelmes. A meló mellé pedig küldünk még egy nagy adag kitartást. Ne feledjük, hogy holnap még ettől is melegebb lesz, vasárnap pedig beköszön majd az igazi kánikula. Úgyhogy várjuk együtt. Én ezzel a jó hírrel szeretnék elköszönni, önöktől találkozunk legközelebb itt a 104.6-on Szabó Anita.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ingyenes virágoztással kedveskednek a debrecenieknek, kutyás programokkal várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is ingyenes virágoztással kedveskedik a debrecenieknek az önkormányzat. A program keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényt osztanak szét a város több pontján. Az akció május 20-án, tehát holnap indul, és várhatóan június elejéig tart. A virágokra azok a debreceniek jogosultak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy az adott körzetben élnek, írja a HAON. Kutyás programokkal és veterán járművekkel várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Szent István Park ad otthont. Szombaton a kutyáké lesz a főszerep, fajta bemutatók, kutyaszépségverseny és hasznos előadások várják az állatbarátokat. Emellett egész nap lesz kutyasimogató, duck dancing és gyermekprogram is. Vasárnap a veterán autók, motorok és retro kerékpárok kerülnek reflektorfénybe, miközben a látogatókat kézműves vásár és családi programok szórakoztatják, olvasható a De Híren. Aranyérmet nyert a DSI Debrecen U20-as női váltója a váltófutó magyar bajnokságon. A debreceni négyes magabiztos sikert aratott, több mint fél másodperccel előzte meg a BHS-e váltóját. A harmadik helyezett győriekre pedig már több mint két másodpercet vert. A DSI a felnőttek között is dobogóra állhatott, írja a dsi-debrecen.hu. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérő állomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Megnyitott a Chili Garden. Ebéd időben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
13: A Best FM.
6: A Best FM.

0: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. Új lakó érkezett az Ó-Debrecen oroszlán kifutójába. Fontos időszak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. A döntés értelmében 10 szolgálati lakást biztosítanak a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy könnyebbé váljon számukra az otthonteremtés és a debreceni letelepedés. A kezdeményezés célja, hogy vonzóbbá tegye a debreceni szolgálatot az újonnan érkező szakemberek számára, miközben hozzájárul a meglévő állomány megtartásához is. Debrecen az elmúlt években több programot is indított a helyi munkavállalók támogatására. Ennek részeként újraindult a Főnix lakásprogram is, amely a fiatal debreceniek és a városban dolgozó szakemberek lakhatási terheinek csökkentését segíti. A program kedvezőbb feltételekkel kínálhat bérlakásokat azoknak, akik Debrecenben képzelik el a jövőjüket, számolt be róla a Dehír. Új lakó érkezett az Ó-Debrecen oroszlán kifutójába. Ri a nőstény ázsiai oroszlán az Európai Faj Megőrzési Tenyészprogram által került a debreceni állatkertbe. A 2019-ben Írországban született nagymacska Franciaország után most már Debrecenben él, ahol fokozatos összeszoktatás után találkozott a kifutó hím oroszlánjával, Kamállal. Az első közös pillanatok nagy izgalmakat és komoly indulatokat váltottak ki az állatokból, ezért a találkozó hosszú előkészítés előzte meg. A biztonság kedvéért a katasztrófavédelem munkatársai is jelen voltak az összeengedésnél, de szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. Az Ó-Debrecen közösségi oldalán azt írta, a folyamat sikeresen zajlott, Ri pedig már birtokba vette új otthonát. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket. Hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
0: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Vesztet hallgatják a 104.6-on. Hello mindenkinek, 3 óra múlt. Tudom, hogy nagyon dolgoznak, nagyon nagy pörgésben vannak, próbálom tartani önökkel a tempót. Jó kis lendületes zenék, hogy a munkaidő egy kicsit könnyebb legyen. Kezdhetünk? Itt van Sophia Alice Baxter és a Murder on the Dance Floor.

0: Lázerózész. Itt a Best FM-en a 104.6-on. Pontosan 4:15 van, jó munkát mindenkinek. Azt hiszem, hogy önök és mi jó csapat leszünk ma délután is. Folyamatosan kapjuk a hallgatóinktól a közlekedési infokat. Többen is jelzik, hogy a Kassai úton a Hódossal szemben a városba érkezőket fotózzák. Köszönjük szépen, és ez még mind semmi, mert a Budai-Nagyantalon is működik a Trafibox.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: És a legapróbb közlekedési info is hasznos lehet valakinek, úgyhogy írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forródroton. Hálás leszek minden közlekedési infóért. Hálám jelöl, pedig most DJ Szatmári dalát játszom önöknek. Ez a Hazudj még, itt a 104.6-on.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz. Határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték, akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
8: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
16: Bárhol is vagy, ott van veled
17: a Best FM.
16: A Best FM.

Na, ezt a filmet hallgatják a 104.6-on, Ed Sheeran énekelt az előbb, és hát egy egészen megdöbbentő hír jelent meg most a neten, amire azt hiszem, hogy egyikünk sem számított. A legfrissebb sajtóhírek szerint elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész. Egészen rövid hír jelent csak meg ezzel kapcsolatban. Ma délelőtt elhunyt egyelőre. Nem sok mindent lehet még tudni az esetről. Azt azért a sajtóhírekből ugye már néhány hónapja lehetett tudni, hogy az egészségében nincs minden rendben, de talán azt nem sejtettük, hogy ennyire súlyos a helyzet. Scherer Péter mindössze 64 éves volt.

nagyon fontos közlekedési info, hogy holnap megkezdik a közműépítési munkákat a Szepesi bekötő úton. Ez lezárásokkal, terelésekkel fog járni jó pár hétig, és ami nagyon sokakat fog érinteni, hogy a 39-es autóbuszok holnap reggeltől terelő úton közlekednek. Odafelé és visszafelé is kimarad néhány megálló, és a menetrend is változik egy kicsit. Úgyhogy ha a 39-essel szoktak munkába vagy suliba járni, akkor szerintem még ma nézzük meg, hogy mi fog változni a DKV honlapján, dkv.hu, de hogy aztán holnap reggel a megállóban érje önöket kellemetlen meglepetés. Tehát holnaptól terelő útvonalon jár a Szepesi busz, a Szepesi bekötő úton zajló közműépítési munkák miatt. Nálunk pedig Shakira érkezik menetrend szerint. Itt van a Zootropolis betétdala.

0: Rádió Debrecen. Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és mondják, csak nem hiányzik véletlenül a rendszám táblájuk. Csak azért kérdezem, mert Era írja nekünk a Viberen, hogy talált egy zöld rendszámtáblát, tehát egy elektromos autó hagyta el. Sándor Mária Zoltán 782. Erika volt olyan kedves, és ott hagyta a csapókerti sulival szemben az ökölvívó terem kerítéséhez támasztva. Tehát Sándor Mária Zoltán 782, egy zöld színű rendszám várja a gazdáját a csapókerti sulival szemben a DVSC ökölvívó terem kerítéséhez támasztva. Reméljük, hogy előkerül a jogos tulajdonosa. Addig pedig nálunk előkerül most Elvis Costello. Ez a Sié.

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz.

0: Ezt a filmet hallgatják a 104.6-on 4 óra, úgyhogy nagy taps azoknak, akik végeztek már a melóval. De akár dolgoznak, még akár már úton vannak hazafelé, a Best FM lesz a legjobb társaság, mert hozzuk a legütősebb zenéket ezután is. Például most hírek, aztán itt van Lost Frequencies és a Reality. A 104.6-ot hallgatják.
1: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajtóhatházi férfi. Távozik a Lokitól az edző Sergio Navarro. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piacjárusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajdúhatházi férfi, aki hónapokon át tört be debreceni üzletekbe. A tolvaj főként élelmiszerboltokat, pékségeket és kisebb üzleteket szemelt ki magának, de egy fodrásszalomba és játékboltba is betört. A rendőrség szerint a férfi tavaly augusztus óta rendszeresen vonattal érkezett Debrecenbe éjszakánként, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahová könnyen bejuthatott. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket vitt magával. A nyomozók több helyszínt és nyomot is megvizsgáltak, végül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az elkövetőt. A férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, kifejezetten azért utazott Debrecenbe, hogy bűncselekményeket kövessen el. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd letartóztatták, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Nem Sergio Navarroval vág neki a nemzetközi kupa szereplésnek a DVSC. A futballklub hivatalosan bejelentette, hogy a felek nem jutottak megegyezésre, így a spanyol vezetőedző és stábja a szerződésük lejártával távozik a Lokitól. A 46 éves szakember tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, irányításával pedig a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, így kivívta a konferencia liga selejtezőben való indulás jogát. A Loki a szezon során 14 győzelmet aratott, és többek között a Ferencvárost, a Paksot és az Újpestet is legyőzte. A DVSC közleményében kiemelte, Navarro és stábja erős közösséget épített az öltözőben, valamint több játékos fejlődésében is fontos szerepet játszott. A klub egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Köszönjük szépen a híreket. 4:04, ha végeztek a melóval, akkor mint akit puskából lőttek ki, nyomás hazafelé, mi pedig rohanunk önök után a legjobb zenékkel. Indítjuk az újabb órát, jön majd a Paradiso és a Bailando, David Cashman és a Daylight, a Margaret Island és az eső, kezdetnek pedig Lost Frequencies és a Reality.
5: A hírek után

0: Ez a Best FM a 104-on. Egy perc múlva délután 4:15. Ez pedig azt jelenti, hogy hát lassanként lestoppolhatják maguknak a kedvenc dalukat, nehogy más kérje önök helyett a kívánság műsorban. 5-kor kezdünk, de az előjátékot már elkezdjük. Már csöröghetnek és elmondhatják, hogy mit szeretnének majd hallani.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
0: Innentől várom a kéréseket a mai kívánság műsorhoz. És mivel a májusi eső aranyat ér, ezért itt a Margaret Island és az eső.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ponthalmaz. Határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Báb Színházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
9: Ha a Papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
10: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hi, this is Craig David.
14: Hey, this is Kylie.
15: Király Viktor vagyok.
16: Hi, this is Madonna.
17: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
11: Ez a Best FM.

meccset játszunk a KNTH Ligában. Jön a győr! Maga a meccs az vasárnap este 6 órától lesz, viszont egybe kötik a szokásos DVSC Scheffler gyerek nappal, úgyhogy már 3 órától érdemes lesz kilátogatni a családoknak a hódoshoz, ahol várják a gyerekeket, például kapura lövő versennyel, akadálypályával, kézilabda kvízzel, rendőrségi teszttel, póni lovaglással és még sok minden mással. Tehát vasárnap délután 3-tól DVSC Scheffler gyereknap a hódosnál, aztán pedig 6 órától DVSC Győr a KNTH Ligában. Hajrá lányok, hajrá Loki! Nálunk pedig kívánságműsor, nem is olyan sokám, 5-kor startolunk, de már most elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. 500-540, hívjanak gyorsan, közben pedig megjöttek az emberek, itt a sütő.

0: ezt a fömet hallgatják a 104.6-on, és a szepesieknek mondom, még egyszer, hát még valaki nem tud róla, hogy holnap a reggeli órákban megkezdik a közműépítési munkákat a szepesi bekötő úton, úgyhogy bármivel is szoktak közlekedni, autóval, bringával, gyalog, rollerrel, gőzhajóval, mindenképpen változások lesznek. A munkák ugyanis jó sokáig, jó pár héten keresztül lezárásokkal és terelésekkel fognak járni. A 39-es busz is terelő úton fog közlekedni, odafelé és visszafelé is kimarad majd néhány megálló. Én azt javaslom önöknek, hogy még ma nézzenek rá a dkv.hu oldalra, ahol már fent vannak a változások részletei. Tehát holnaptól dolgoznak a szepesi bekötő úton, változik a forgalmi rend. Készüljenek rá, hogy holnap érje ez önöket meglepetésként.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: Én pedig, ahogy nézem az üzeneteket, már szépen jönnek a kérések a mai kívánság műsorhoz. Helyes, nem sokára kezdünk, addig is csörögjenek. 500-540, akár már is hívhatnak, én itt vagyok. És akkor közben egy ritkaság, a Radiohead és a Creep.

Ezt a FM-et hallgatják a 104.6-on. Trafipax helyzetjelentés. A hallgatóink szerint a Mák utcai és a Budai-Nagyantal utcai trafibox is működik, úgyhogy csak finoman a gázpedállal. Nem kell nagyon sietni. Mi viszont szágódunk tovább. Patrick Hernandez, ez a Born to be Alive.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, Mák utca, Budai Nagyalomtól utca, továbbra is Trafibox. Ha arra felé járnak, akkor ezt tartsák észben, vigyázzanak magukra, meg persze mindenhol máshol is közlekedjenek nagyon óvatosan. És akár úton vannak, akár még dolgoznak, akár már otthon pihengetnek, kérjék a kedvenc dalaikat, mert 3, 2, 1, ebben a pillanatban elindult a mai kívánságműsor. Így kezdünk. David Guetta, Teddy Swims és Thompson Dye és Gone, Gone, Gone. Majd a hírek után kiderül, hogy kinek küldjük ma ezt a dalt. 500-540 lehet hívni.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Dömös utca 19/A, www.mufu.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
7: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
8: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
9: Ingyenes virágosztással kedveskednek a debrecenieknek, kutyás programokkal várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
9: Idén is ingyenes virágosztással kedveskedik a debrecenieknek az önkormányzat. A program keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényt osztanak szét a város több pontján. Az akció május 20-án, tehát holnap indul, és várhatóan június elejéig tart. A virágokra azok a debreceniek jogosultak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy az adott körzetben élnek, írja a HAON. Kutyás programokkal és veterán járművekkel várják a családokat pünköstkor Hajdúszoboszlón. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Szent István Park ad otthont. Szombaton a kutyáké lesz a főszerep, fajta bemutatók, kutyaszépségverseny és hasznos előadások várják az állatbarátokat. Emellett egész nap lesz kutyasimogató, duck dancing és gyermekprogram is. Vasárnap a veterán autók, motorok és retro kerékpárok kerülnek reflektorfénybe, miközben a látogatókat kézműves vásár és családi programok szórakoztatják, olvasható a De Híren. Aranyérmet nyert a DSI Debrecen U20-as női váltója a váltófutó magyar bajnokságon. A debreceni négyes magabiztos sikert aratott, több mint fél másodperccel előzte meg a BHS-e váltóját. A harmadik helyezett győriekre pedig már több mint 2 másodpercet vert. A DSI a felnőttek között is dobogóra állhatott, írja a dsi-debrecen.hu. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérő állomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
10: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket felprodukálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
9: Közepesen felhős időre is, elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
12: És most
13: indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en.
13: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
14: Balogistán Vilmos.
0: Elérkeztünk a nap legjobb részéhez, végre indul a mai kívánság műsor, két teljes óra, amikor önök lesznek a főnökök itt a Besten. Írjanak a 39-33-104-6-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es forró dróton, de hát ezeket ők úgy is tudják, csak a rendkedvéért mondtam el. Mindjárt romantikázunk, mert hogy jön majd Whitney Houston és a One Moment in Time, ezt Petra kérte, és a szerelmének Milánnak küldi névnapjára, éljenek a Milánok. Előtte beröffentjük a Trabantot, Exotic Trabant, ezt majd Gyula kérte. Az első telefonálunk pedig a vonalban. Halló, szia, hallgatlak!
15: Szia, Imre vagyok!
0: Szia, Imikém, parancsolj!
15: Egy jó pörgős számot kérek.
0: Jó.
15: Mindenkinek, aki most az utakon van.
0: Mit üzensz nekik?
15: Hát, hogy vigyázzunk magunkra.
0: Jó, rendben van, oké. David Guetta, Gone, az jó lesz?
15: Az nagyon jó, azt imádom.
0: Oké, akkor ezt fogom játszani neked is, meg Melindának is, mert ő is ezt kérte tőlünk. Jó utat, vigyázz magadra, hello!
15: Köszönöm!
0: Nagyon szívesen. Jön akkor David Guetta, Teddy Sims és Tones and Die, és a Gone, Elindult a kívánságműsor. We will

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: van, a 104.6-ot hallgatják. Aki hallja, adja tovább, hogy elindult a kívánság műsor. Tessék csak, tessék!
1: A te zenét szólt már!
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Például Anna azt az üzenetet dobta nekünk Viberen, hogy sziasztok, én az egyik nagy kedvencemet szeretném meghallgatni, Topic és a Breaking Me. Küldöm mindenkinek, aki még dolgozik. Pont, meg azoknak is, akik már nem, nagyon rendes vagy, magyarul mindenkinek, ez a küldöm mindenkinek, aki szereti, csak egy kicsit trükkösebben megfogalmazva, Topic és a Breaking Me, viszont van valaki a vonalban, haló?
3: Haló, szia, Attila vagyok, meg itt a dugó barátom mellettem,
4: Tatáru a római tóró, már négy napja iszunk és horgáztunk.
0: Még csak négy napja isztok és horgáztok.
4: Hát nálunk időjárás függvénye.
3: Most arról van szó, hogy részegen kimit vagy!
4: Úgyhogy figyelj, kapása van haveromra.
0: Na, azt megvárjuk.
4: A részegen kimit majd haza.
0: Jó.
4: Meg lehet?
0: Mikor mennétek haza?
4: Sofőrünk van, tudod. Furkolsz nekünk, ma fogtunk ám halad
3: szokat. Meg, most is kapásom van.
0: Na, azt megvárjuk.
4: Hallod, ilyen 15 kilósok jönnek ám.
0: Abszolút nem értek a horgászathoz, de elhiszem, hogy az nagyon jó. Ne jó, srácok, óvatosan. Én azt hiszem, hogy egy kicsit elvesztettük őket, de a lényeget megbeszéltük. Jön mindjárt a bikini és a kivisz haza.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
6: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
7: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
8: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a Debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. DebrecenDrive.hu.
9: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
9: A Best FM.

0: 104.6-ot hallgatják. Itt vagyunk a mai kívánság műsor sűrűjében, úgyhogy szükségem van önökre, kérjenek dalokat, hajrá! 500-540 vagy 30-933-104-6. És akkor nézzük is, hogy mi minden lesz itt a következő percekben. Például jön Dua Lipától a Don't Start Now, ezt Orsi küldi a legjobb barátnőjének, Ibolyának. Aztán egy üzenet Zsoltitól, sziasztok, szeretnék kérni egy számot, és küldeném Dunaharasztiba a pasztásoknak. Üzenem, hogy kitartás, mindjárt vége, előre is köszönöm, szép napot, Republik 16 tonna. Jó, ez ma egyébként egy nagyon népszerű dal, mert ha minden igaz, van itt velünk valaki a vonalban, aki szintén ezt szeretné hallani, ugye? Mese, szia, hello!
1: Igen, én is ezt szeretném kérni.
0: És kinek küldöd?
1: A munkatársaimnak.
0: Üzenet?
1: Hogy hát, hogy ez egy jó pont-pont-pont nap volt.
0: Ah, történt valami? Valami vészes, valami extra?
1: Semmi amúgy. Majd holnap jobb lesz.
0: Na, ez a pozitív hozzáállás, ez kell, rendben van. Akkor nektek is szól a Republik dala. Jön a 16 tonna szén itt a Besten. Köszi, hello!
1: Köszönöm! 16 tonna!

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Hello, kedves Best FM-esek, a 104-ot hallgatják. Kérték már a kedvenc dalukat? Lassan ideje, hajrá, hívjanak az 500-540-en, vagy dobjanak egy üzenetet a 3933-1046-ra. SMS és Viber is jöhet. Egy régi-régi nagy kedvencet kért tőlünk Máté, a Soho Party és a Gyere és táncolj. Nagyon szívesen lejátszom neked, előkeresem innen a számítógépünk mélyéről. Na de előtte, haló!
1: Harabi, ma is Gizó vagyok. Szeretném kérni Gary Moore-tól a Sting After Blood, ha lehet, kérdés Franciskának, nektek be a stúdióba, akkor ki szeretik.

0: a 104 Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor, a nap fénypontja, amikor önök válogatják a zenéket. A 3933 104-6-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívni kell minket. Hát egy dal még belefér a 6 órási hírekig. Na vajon mi lesz az? Halló, tessék!
1: Váradi Gyula vagyok, szia Viri!
0: Szia, parancsolj, hallgatlak!
1: Egy jó bulizós számot kérek.
0: Mi legyen az?
1: Rád bízom, hogy mi legyen az.
0: Oké, úgy a legkönnyebb. Azt viszont ne bízdám, hogy kinek küldjük.
1: A legjobb barátomnak, Szokolai Milánnak névnapjára.
0: Igen, a Milánok a mai nap sztárjai is, tehát értesse őket.
1: Így van, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. És akkor a jó bulizós dal legyen az, amit Attila is küld a családjának. Jön a Gypsy Kings és a Bamboléo. És

0: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. Új lakó érkezett az Debrecen oroszlán kifutójába. Fontos időszak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. A döntés értelmében 10 szolgálati lakást biztosítanak a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy könnyebbé váljon számukra az otthonteremtés és a debreceni letelepedés. A kezdeményezés célja, hogy vonzóbbá tegye a debreceni szolgálatot az újonnan érkező szakemberek számára, miközben hozzájárul a meglévő állomány megtartásához is. Debrecen az elmúlt években több programot is indított a helyi munkavállalók támogatására. Ennek részeként újraindult a Phoenix lakásprogram is, amely a fiatal debreceniek és a városban dolgozó szakemberek lakhatási terheinek csökkentését segíti. A program kedvezőbb feltételekkel kínálhat bérlakásokat azoknak, akik Debrecenben képzelik el a jövőjüket, számolt be róla a Dehír. Új lakó érkezett a Zoo Debrecen oroszlán kifutójába. Ri a nőstény ázsiai oroszlán az Európai Faj Megőrzési Tenyész Program által került a debreceni állatkertbe. A 2019-ben Írországban született nagymacska Franciaország után most már Debrecenben él, ahol fokozatos összeszoktatás után találkozott a kifutó hím oroszlánjával Kamállal. Az első közös pillanatok nagy izgalmakat és komoly indulatokat váltottak ki az állatokból, ezért a találkozás hosszú előkészítés előzte meg. A biztonság kedvéért a katasztrófavédelem munkatársai is jelen voltak az összeengedésnél, de szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. Az Zoo Debrecen közösségi oldalán azt írta, a folyamat sikeresen zajlott, Ri pedig már birtokba vette új otthonát. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telep át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
0: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják. Ez itt a mai kívánság műsor, még ezt az órát is önök szerkesztik. Az 500-540-en éppen hív valaki. Halló, szia!
4: Hello, Gábor vagyok.
3: Parancsolj!
4: A mesélek a bornak kérném.
3: Semmi akadálya?
4: A páromnak, Szilvinek, hogy szeretem.
3: Rendben van, mindjárt küldjük neki, viszont előtte még itt van Anikó kérése is, Bruno Mars és az I Just Might. Kívánság műsor a Best-en!
5: A

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokom.

0: Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor a 104.6-on. 3 perc múlva 4:07. Van még pár percük, hogy kérjék a kedvenceiket.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Ja, majd Teddy Swims és a Loose Control. Ezt a dalt ma Eszter kérte, és az anyukájának küldi azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretlek. A vonalban pedig Miklós várakozik. Szia!
3: Szia! Én egy Rúzsa Magdi dalt kérek.
0: Bármelyik jöhet tőle?
3: Legyen az Éden.
0: Oké, kinek küldöd?
3: Marcsinak, hogy szeretem. Csókokba.

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM kívánság műsor minden este 5-től 7-ig ön a főnök nálunk. Ha SMS vagy Viber üzenetet küldenének, akkor 3933-1046, de lehet hívni is az 500-540, az az igazi egyébként, ha csörögni.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Remélem, hogy Ildikó nagyon figyel, mert nem sokára jön az ő kérése, a Nox és a Forog világ. Viszont előtte még, sziasztok, a Dánce Kudúrót szeretném kérni, küldöm a kedvenc kolléganőmnek, Anna Marinak, azaz az, hogy nagyon szeretem őt. Köszönöm szépen, hogyha lejátszátok, Erika, az aláírás. Hát persze, hogy lejátszok neked, egy pár perc és jön, de előtte még egy másik nagy kívánság műsor kedvenc. Sziasztok, Lajos vagyok, dolgozom, és 43 évesen már régen egyedül oldom meg a mindennapjaimat. Szeretném kérni a Remélem egyszer majd jól leszek újra című dalt. Jó, de ha minden igaz, akkor van még itt a vonalban valaki, aki szintén ezt a dalt kérné, ugye? Haló?
2: Peti vagyok.
0: Szia!
2: És én is Nagy Bogit kérem.
0: Kinek küldöd?
2: Egyszerűen csak szeretem ezt a dalt. Most értem haza, szeretném meghallgatni.

0: 104, Best FM kívánság műsor. Nincs már sok időnk, de az utolsó másodpercig önöké a terep. Az 500-540-en hívhatnak, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Nándi, te pedig figyelj, mert a szerelmed nem sokára neked küldi a közös dalotokat, Minelli és a Rampampam. Viszont előtte itt van velünk a vonalban Kata. Szia, hallgatlak, parancsolj, mit játszottuk neked?
1: Szia, Kovácsné vagyok.
0: Parancsolj.
1: Az Omegától a Fekete Pillangót kérem.
0: És kinek küldöd ezt a dalt?
1: Egy kedves barátnőmnek, Mártikának. Csak hogy hallgassa szeretettel. Köszönöm.

0: kell kérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Hello János, vagyok, és szeretném kérni Vemtől a Wake Me Up című számot. A játszidnak küldeném. Szép napot és jó pihenést kívánok neki.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és ez a mai kívánság műsor, bár az a helyzet, hogy az utolsó két kéréshez érkeztünk, mert hogy lassanként elfogy az időnk, elnézést kérek azoktól, akik ma kimaradtak, bőven lett volna még itt kérés. Holnap igyekszünk pótolni azokból, amikre ma már nem volt idő. Na, ami viszont még belefér a ma estébe például, sziasztok, szeretném kérni Falkótól a Jenny című számot, mindenkinek, aki szereti. Ú, de jó, nem is tudom, hogy valaha játszottam, hogy már a kívánság műsorban ezt a dalt, nagyon szívesen lejátszom neked, ez lesz a mai zárózenénk, és előtte, halló, szia!
1: Hello, Péter vagyok, és a Coco Jumbot kérem.
0: Jaj, de jó, kinek küldöd?
1: Hát mindenkinek, aki szereti, meg nektek.
0: Hálásak vagyunk érte, oké. Hát akkor így zárjuk a ma estét. Falkó, előtte pedig a Mr. President.

0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajtóhatházi férfi. Távozik a Lokitól az edző Sergio Navarro. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
0: Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajdúhatházi férfi, aki hónapokon át tört be debreceni üzletekbe. A tolvaj főként élelmiszerboltokat, pékségeket és kisebb üzleteket szemelt ki magának, de egy fodrásszalomba és játékboltba is betört. A rendőrség szerint a férfi tavaly augusztus óta rendszeresen vonattal érkezett Debrecenbe éjszakánként, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahová könnyen bejuthatott. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket vitt magával. A nyomozók több helyszínt és nyomot is megvizsgáltak, végül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az elkövetőt. A férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, kifejezetten azért utazott Debrecenbe, hogy bűncselekményeket kövessen el. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd letartóztatták, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Nem Sergio Navarroval vág neki a nemzetközi kupa szereplésnek a DVSC. A futballklub hivatalosan bejelentette, hogy a felek nem jutottak megegyezésre, így a spanyol vezetőedző és stábja a szerződésük lejártával távozik a Lokitól. A 46 éves szakember tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, irányításával pedig a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, így kivívta a konferencia liga selejtezőben való indulás jogát. A Loki a szezon során 14 győzelmet aratott, és többek között a Ferencvárost, a Paksot és az Újpestet is legyőzte. A DVSC közleményében kiemelte, Navarro és stábja erős közösséget épített az öltözőben, valamint több játékos fejlődésében is fontos szerepet játszott. A klub egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

0: Ingyenes virágosztással kedveskednek a debrecenieknek, kutyás programokkal várják a családokat Pünköstkor Hajdúszoboszlón. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is ingyenes virágosztással kedveskedik a debrecenieknek az önkormányzat. A program keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkon növényt osztanak szét a város több pontján. Az akció május 20-án, tehát holnap indul, és várhatóan június elejéig tart. A virágokra azok a debreceniek jogosultak, akik lakcímkártyával igazolják, hogy az adott körzetben élnek, írja a HAON. Kutyás programokkal és veterán járművekkel várják a családokat Pünköstkor Hajdúszoboszlón. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a Szent István Park ad otthont. Szombaton a kutyáké lesz a főszerep, fajta bemutatók, kutyaszépségverseny és hasznos előadások várják az állatbarátokat. Emellett egész nap lesz kutyasimogató, duck dancing és gyermekprogram is. Vasárnap a veterán autók, motorok és retro kerékpárok kerülnek reflektorfénybe, miközben a látogató kézműves vásár és családi programok szórakoztatják, olvasható a De Híren. Aranyérmet nyert a DSI Debrecen U20-as női váltója a váltófutó magyar bajnokságon. A debreceni négyes magabiztos sikert aratott, több mint fél másodperccel előzte meg a BHS-e váltóját. A harmadik helyezett győriekre pedig már több mint két másodpercet vert. A DSI a felnőttek között is dobogóra állhatott, írja a dsi-debrecen.hu. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérő állomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
0: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

0: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. Új lakó érkezett a Zoo Debrecen oroszlán kifutójába. Fontos időszak az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Önkormányzati lakásokkal segíti a debreceni tűzoltók lakhatását a város. A döntés értelmében 10 szolgálati lakást biztosítanak a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy könnyebbé váljon számukra az otthonteremtés és a debreceni letelepedés. A kezdeményezés célja, hogy vonzóbbá tegye a debreceni szolgálatot az újonnan érkező szakemberek számára, miközben hozzájárul a meglévő állomány megtartásához is. Debrecen az elmúlt években több programot is indított a helyi munkavállalók támogatására. Ennek részeként újraindult a Phoenix lakásprogram is, amely a fiatal debreceniek és a városban dolgozó szakemberek lakhatási terheinek csökkentését segíti. A program kedvezőbb feltételekkel kínálhat bérlakásokat azoknak, akik Debrecenben képzelik el a jövőjüket, számolt be róla a Dehír. Új lakó érkezett a Zoo Debrecen oroszlán kifutójába. Ri a nőstény ázsiai oroszlán az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram által került a debreceni állatkertbe. A 2019-ben Írországban született nagymacska Franciaország után most már Debrecenben él, ahol fokozatos összeszoktatás után találkozott a kifutó hím oroszlánjával, Kamállal. Az első közös pillanatok nagy izgalmakat és komoly indulatokat váltottak ki az állatokból, ezért a találkozás hosszú előkészítés előzte meg. A biztonság kedvéért a katasztrófavédelem munkatársai is jelen voltak az összeengedésnél, de szerencsére beavatkozásra nem volt szükség. A Zoo Debrecen közösségi oldalán azt írta, a folyamat sikeresen zajlott, Ri pedig már birtokba vette új otthonát. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket. Hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
0: Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajtó hatházi férfi. Távozik a Lokitól az edző Sergio Navarro. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
0: Több mint 4 millió forintos kárt okozott egy hajdúhatházi férfi, aki hónapokon át tört be debreceni üzletekbe. A tolvaj főként élelmiszerboltokat, pékségeket és kisebb üzleteket szemelt ki magának, de egy fodrásszalomba és játékboltba is betört. A rendőrség szerint a férfi tavaly augusztus óta rendszeresen vonattal érkezett Debrecenbe éjszakánként, majd az utcákat járva olyan helyeket keresett, ahová könnyen bejuthatott. Elsősorban pénzt és műszaki cikkeket vitt magával. A nyomozók több helyszínt és nyomot is megvizsgáltak, végül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk az elkövetőt. A férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, kifejezetten azért utazott Debrecenbe, hogy bűncselekményeket kövessen el. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd letartóztatták, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Nem Sergio Navarroval vág neki a nemzetközi kupa szereplésnek a DVSC. A futballklub hivatalosan bejelentette, hogy a felek nem jutottak megegyezésre, így a spanyol vezetőedző és stábja a szerződésük lejártával távozik a Lokitól. A 46 éves szakember tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, irányításával pedig a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, így kivívta a konferencia liga selejtezőben való indulás jogát. A Loki a szezon során 14 győzelmet aratott, és többek között a Ferencvárost, a Paksot és az Újpestet is legyőzte. A DVSC közleményében kiemelte, Navarro és stábja erős közösséget épített az öltözőben, valamint több játékos fejlődésében is fontos szerepet játszott. A klub egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. Közepesen felhős időre és elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Mától elindul egy gyenge felmelegedési hullám, ma 20, holnap már 23 fok lehet, hétvégére pedig elérhetjük a 28-29 fokot is. Éjszakára 9-10 fokig hűlhet le a levegő, frontmentes marad a keddi napunk is.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: use my telephone.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát.
2: Ez a Best FM.
1: A város hangja.